vissza a hív vasszerkedarra töltötték fel a képeket, ezekére másznak ki az egyetemisták, egy internetes videó. Állnak egy ideig, aztán több kamerállásból.